0: A múlt és a jelen legjobb zenéi. Legjobb zenéi.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Yeah. Love and fame.

0: Főtől fülig. Fülig zene. Fan FM.
1: Ladies and gents, clients and fiancés.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
1: Fan FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Főleg zene.

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.

0: nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Tudtam meg, 84.6 FM, Fülig Zene.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
2: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még. Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de fel.

0: Hajrá magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Amennyiben nem sikerül új kormánytöbbséget alakítani, előrehozott választásokat kell kiírni, jelentette ki a kotrocseni konzultációt követően George Simion, románok egyesülésért szövetség az AUR elnöke. Simion szerint ideje félretenni a politikai vádaskodásokat és a semmire nem vezető vitákat, és valós, felelős megoldásokat kell keresni, mivel ugyanazokkal az emberekkel nem lehet más eredményeket elérni. Ilyen körülmények között a népre kell bízni a döntést, és előrehozott választásokat kell kiírni, mert, mint fogalmazott, sokkal jobb egy demokratikus megoldás, mint egy laborban született, amely csak súlyosbítja a válságot. Az AUR elnöke hangsúlyozta, hogy pártja a megoldásokra fog koncentrálni a politikai válságból való kilábalás érdekében, írja az AGR Press. Átrendezte a romániai pártok erős sorrendjét az elmúlt időszak politikai feszültsége. Az InScope Research legfrissebb közvélemény kutatása szerint a PNL feljött a második helyre, ezzel megelőzte a PESZED-ét. A felmérés alapján a biztos pártválasztó körében továbbra is az AUR vezet magabiztosan, több mint 41%-kal. A második helyre ugró PNL-ére a megkérdezettek közel 22%-a voksolna, míg a PESZED-e a harmadik helyre csúszott vissza, alig több mint 13%-os támogatottsággal. Őket követi az USZERE csak nem 11%-kal. Az RMDS parlamenti bejutása pedig hajszálon múlna. A biztos szavazó körében most 3,4%-on áll a szövetség, bár a teljes mintát nézve eléri az 5%-os küszöböt. A kutatóintézet igazgatója Remus Steforiák rámutatott, a PNL hirtelen népszerűség növekedése mögött a nemrégben nyújtott bizalmatlansági indítvány, valamint Ilija Volozsán miniszterelnök váratlanul megugrott lakossági bizalmi indexe áll. A román állampolgárok egyébként fokozott szavazási kedvet mutatnak. Több mint kétharmaduk állítja, hogy biztosan elmenne voksolni, ha most tartanák a parlamenti választásokat vasárnap. A szállításügyi minisztérium közvitára bocsátotta a tervezetet, amely július 1-től módosítaná a hazai úthasználati matrica a rovinjeta árát. Első alkalommal a díjszabás a jármű környezetvédelmi besorolásától függ. Az Euro 6 besorolású vagy elektromos autók tulajdonosai változatlanul körülbelül 254 lejt fizetnek évente. Ezzel szemben az Euro 5 és Euro 4 kategóriájú járművek esetében a 12 hónapos matrica ára 292 lejre emelkedik. A dokumentum szerint a legnagyobb 30%-os drágulás az Euro 3 vagy annál régebbi járműveket érinti. Ezeknél az éves díj 330 lej lesz. Az intézkedést Románia vállalása teszi indokoltá a környezetszennyezés csökkentése érdekében, és várhatóan a nyár közepén lép hatályba. A jövőben átalakíthatják a 8-osok országos képességfelmérő vizsgáját, jelezte az oktatási miniszter. A tervek között szerepel több tantárgy bevonása, illetve olyan rendszer kidolgozása is, amely a 7-8 osztályos évvégi átlagokat is figyelembe venni a liceumi felvételinél. A minisztérium szerint jelenleg túl nagy eltérések vannak az évközi jegyek és az országos vizsgaeredmények között. Mihály Damián szerint a jelenlegi rendszer nem a teljes képet a diákok képességeiről, mert a tanulókat főként román nyelvből és matematikából mérik fel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint részben felhős égbolt mellett helyenként zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani, a felhő átvonulások esőt hozhatnak magukkal. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 19-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós padló, a Dedemannál a Sharan Gris beltéri járólap négyzetmétere csak 39,90 bané. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: Lackó, te milyen jól festesz!
1: Vakolok főnök, de kösz!
0: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
1: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben!
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Elátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Mi a közös a lejben is a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: Reklámot hallottak.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: szétnézünk a csillagok között, vagy ha nem is akarunk olyan nagyon elmenni messzire, akkor legalább a csillagok üzenetét vizslassuk egy icipicit innen lentről a földről. Hivatásában, vállalkozásában újabb jelentős állomáshoz érkezik a KOS. Nem kell megijedni, most előnyöket remélhet a változástól. Gondot okozhat azonban, hogyha nem figyel a kellőképpen a jelekre, úgyhogy ezzel mindenképpen érdemes számolni. Elült a vihar, a fellegek elvonultak, mindenki mosolyog, segítőkész, mint a mi se történt volna. Most legalább dolgozhat a vika, van mit behoznia. A ma kötött házasságok, barátságok, a ma születő szerelmek jó előjellel indulnak, vagyis jó esélyük van arra, hogy tartósak és tartalmasak legyenek. Ez persze nem elegendő, ha az ikrek ölbetett kézzel várja a boldogságot. A rák ítéletei ma nagyon bizonytalanok, túl érzékeny. Olyannyira, hogy észre sem veszi a megsért másokat. Véleményt is pillanatnyi benyomásai hatására alkothat. Aztán itt van az oroszlán, gyorsan telik a nap, bár ügyes-bajos dolgai nem kötik le igazán. Romantikus, érzelmes hangulat keríti hatalmába, és ez este csak fokozódik. Gondoskodó, anyáskodó, a szűz, szeretete a rendet maga körül, mindent felforgató káoszt el tudja ültetni, jól ismeri környezete minden apró részletét. Tudnia kellene a mérlegnek, hogy pontosan mire is van szüksége, döntésképtelennek tűnik, nem találja a helyét, fáradt, ennek ellenére folyamatosan mehetnéke van, programokra vágyik. Gyors felfogó képességével könnyen jut előre a Skorpió, mások szinte fel sem mocsodnak, ő már rég messze járt céljai elérésében, ügyesen alakítja a sorsát. Egy régóta áhított vágya végre teljesülhet, napokban kedves nyilas, előfordulhat a munkahely, változás vagy költözés, régi ismerőssel hozhatja össze a sors. Aztán itt vannak a bakok, rendkívüli nyugodtsága szinte ámulatba ejti az embereket, számára az a legfontosabb, hogy minden a megszokott mederben zajoljon. Vízöntő, ezen a napon szerencsés lehet, ügyei gyorsan és gördülékenyen haladnak, támogatásra is számíthat, és biztos lehet abban, hogy felmerülő gondjaival nem marad magára. És végül a halak, régóta keresi már azt a szemét, aki önnek teremtetett. Addig nem is hajlandó összekötni az életét senkivel, amíg nem bizonyosodik meg róla, hogy megtalálta azt, az ideálist.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a csokros cherry paradicsom 300 g-os kiszerelésben 8,99 bani, és a kajszi barack kilója 13,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Ők voltak a Duran Duran, valamint a Hungry Like a Wolf 1980. Kettőből 5 perc maradt hátra, 8 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Előtte egy picikét még így a nagy hajrá előtt lelazítunk. Matta Fix, valamint a Cool Down the Place, anno 2005-ből.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 4 évszázaddal az alapítása után ismét teljes pompájában fogadja a látogatókat a Gyimesbükki vár. A történelmi Magyarország egykori keleti határőrizeti pontját hosszú évek kitartó munkája, közösségi összefogás és adománygyűjtés után teljesen újjáépítették. Az erődítményt, amely a nép körében Rákóczi várként ismert, de mostantól hivatalosan a Bethlen Rákóczi vár nevet viseli. Május 22-én pénteken délelőtt 11 órakor avatják fel ünnepélyes keretek között. A műemléki helyreállítás során nem csak a falakat erősítették meg és építették újjá, a bécsi levéltárból előkerült korabeli rajzok alapján, hanem egy panorámás kilátó teraszt, valamint egy modern, digitális elemekkel gazdagított, interaktív történelmi kiállítást is kialakítottak a várban. A beruházást az Országos Beruházási Társaság, valamint a gyimesbükki önkormányzat finanszírozta. A felújított történelmi emlékhelyet Kovács Gergely érsek áldja meg a pénteki ünnepségen. Több 100 millió lejtszán infrastruktúra fejlesztésre Hargita megye tanácsa. A hatalmas beruházások önrészének előteremtése azonban komoly anyagi kihívás elé állítja az önkormányzatot. Bíró Barna Botond megyei tanácselnök tájékoztatása szerint a nehéz gazdasági és belpolitikai helyzet miatt a megyének idén és jövőre mintegy 120 millió lej plusz forrás lenne szüksége. Várhatóan kifizetlen számlákat és kénytelenek lesznek átvenni a következő évre is. A nehézségek ellenére több nagy volumenű útberuházás is zajlik a megyében, amelyek a fejlesztési költségvetés legnagyobb részét felemészték. A legnagyobb projekt az udvarhelyszék déli részét érintő, közel 48 kilométeres úthálózat felújítása, amely több mint 277 millió lejbe kerül. Emellett hamarosan kezdődik a Csíkdánfalva és Balánbánya közötti megyei út, több mint 217 millió lejes korszerűsítése. Bár mindkét projekthez jelentős Európai Uniós támogatást nyertek, az önrész biztosítása óriási terhet ró a megyére. Az útfejlesztések mellett Hargita megye jelentős egészségügyi beruházásokat is finanszíroz. Tavasszal írták alá a Csíkszentmártoni korai fejlesztő központ 60 millió lejes felújítási szerződését, de jut pénz a Szentegyházi palliatív központra, valamint a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház új egységeinek építésére is. Az ország nagy részén folytatódik a felmelegedés, azonban továbbra is számíthatunk csapadékos napokra, gyenge esővel és élénk széllel, főként északon, északnyugaton és a középső területeken, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az ország több régiójában szerdától ismét változékony lesz az időjárás, záporokkal és erős széllel számolhatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változékony, borongós, helyenként csapadékos lesz az időjárás. Csíkszeredában jelenleg 8 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 18 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 3 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai katonás rendben sorakoznak itt nálunk az éterben. Madonna, Sabrina Carpenter, Jay, Jaden, Boys and Flower Doll, aztán Pornograst, Daniel Fi és még sokan mások gondoskodnak, hogy a kávézásunk jól teljen. Ha kedvük van, tartsanak velem!

0: Felhívnám a büszke gyalogosok figyelmét, hogy ilyenkor azért kicsikét megnövekedett az autós forgalom is, úgyhogy mindenképpen közlekedjenek körültekintően. Május 19-e van, a mai napon Ivó, valamint Milán nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 133 éve született Bajor Gizi színésznő, 155 éve született Ligeti Miklós szobrász, szintén 155 éve született és 92 éves korában ugyanezen a napon hunyt el Walter Russell, amerikai festő, szobrász, író, filozófus, Nikola Tesla jó barátja. 141 éve született Bas Andor, festőművész, 114 éve született Kati Horna, magyar-mexikói szürrealista fotóművész, illetve tanár. 86 éve született Novotny Zoltán, újságíró, sportújságíró, 1966 óta sportriportel. 64 éve született Kerekes József, Jászai Mari díjas színész, szinkron színész, Jim Carrey magyar hangja. Szintén a mai nap kapcsán említem, 458 éve, 1568-ban a kalvinizmus bevezetése után a katolikus Stuart Mária skót királynő Angliába menekült. 162 éve hunyt el Nathaniel Hawthorne, amerikai regény és novella író, legismertebb műve a Skarlátbetű. Hamarosan érkezik az ajándékdal is mindazoknak, akik a mai napon ünnepeltnek számítanak.
1: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Axilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
3: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
4: Igen, miért?
3: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
4: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
3: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
4: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
5: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
6: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
7: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Reklámot hallottak.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Május 20-án szerdán folytatódik a lakossági fórum sorozat, amelyre legközelebb Csíksomlyon kerül sor, este 6 órától a községházán. A fórum jó alkalom arra, hogy a helyiek megosszák kérdéseiket, észrevételeiket, valamint javaslataikat a városrész jelenlegi helyzetével és jövőbeli terveivel kapcsolatban. Lakossági fórum Csíksomlyon május 20-a este 6 óra. Találkozzunk a községházán.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az otthonod homlokzatának elegáns megjelenése, a Dedemánnál a 17 liter fászát kültéri mosható festék 3 liter alapozóval csak 229 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.
3: Ultimatum. Batman a take ultimate. Go in. You have a steer.

Shaggy featuring Natasha Watkin, valamint az Ultimatum 2005-ből 8:30 múlt 3 perccel. Kissé borongós a mai nap időjárása, de bízzunk benne, hogy előbb-utóbb a gomoly felhőzet megbomlik, és a nap is előbukkan. Legalábbis ez lenne a terv. Nyilván nem tudunk az időjárásnak ultimátumot adni, mint ahogy az előző dalban elhangzott, de azért reménykedni mindig lehet.

0: koncert? Vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
1: Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete idén is megszervezi a Pünkösdi vásárt a Szabadságtéren és a Promenádon. A kétnapos rendezvényen összesen 126 helytermelő és kézműves mutatja be portékáit, helyi élelmiszerekkel, hagyományos ízekkel, kézműves termékekkel és különleges kézzel készített alkotásokkal készülnek. Május 21 és 22-én csütörtökön és pénteken reggel 8 órától este 6 óráig várjuk a látogatókat a Pünkösdi vásárba, hogy fedezzük fel együtt Hargita megye értékeit.
0: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fan FM Rádió. Rádió.

0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertésnyakkaraj 100 g-onként 1,99 bani. A 750 ml-es Primadonna extra szűz olívaolaj 27,99 bani. És az 5x0,5 literes csukás világos sör 23,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a csokros cherry paradicsom 300 g-os kiszerelésben 8,99 bani, és a kajszi barack kilója 13,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 4 évszázaddal az alapítása után ismét teljes pompájában fogadja a látogatókat a Gyimesbükki vár. A történelmi Magyarország egykori keleti határőrizeti pontját hosszú évek kitartó munkája, közösségi összefogás és adománygyűjtés után teljesen újjáépítették. Az erődítményt, amely a nép körében Rákóczi várként ismert, de mostantól hivatalosan a Bethlen Rákóczi vár nevet viseli. Május 22-én pénteken délelőtt 11 órakor avatják fel ünnepélyes keretek között. A műemléki helyreállítás során nem csak a falakat erősítették meg és építették újjá, a bécsi levéltárból előkerült korabeli rajzok alapján, hanem egy panorámás kilátó teraszt, valamint egy modern, digitális elemekkel gazdagított, interaktív történelmi kiállítást is kialakítottak a várban. A beruházást az Országos Beruházási Társaság, valamint a gyimesbükki önkormányzat finanszírozta. A felújított történelmi emlékhelyet Kovács Gergely érsek áldja meg a pénteki ünnepségen. Több 100 millió lejtszán infrastruktúra fejlesztésre Hargita megye tanácsa. A hatalmas beruházások önrészének előteremtése azonban komoly anyagi kihívás elé állítja az önkormányzatot. Bíró Barna Botond megyei tanácselnök tájékoztatása szerint a nehéz gazdasági és belpolitikai helyzet miatt a megyének idén és jövőre mintegy 120 millió lej plusz forrás lenne szüksége. Várhatóan kifizetlen számlákat és kénytelenek lesznek átvenni a következő évre is. A nehézségek ellenére több nagy volumenű útberuházás is zajlik a megyében, amelyek a fejlesztési költségvetés legnagyobb részét felemészték. A legnagyobb projekt az udvarhelyszék déli részét érintő, közel 48 kilométeres úthálózat felújítása, amely több mint 277 millió lejbe kerül. Emellett hamarosan kezdődik a Csíkdánfalva és Balánbánya közötti megyei út, több mint 217 millió lejes korszerűsítése. Bár mindkét projekthez jelentős Európai Uniós támogatást nyertek, az önrész biztosítása óriási terhet ró a megyére. Az útfejlesztések mellett Hargita megye jelentős egészségügyi beruházásokat is finanszíroz. Tavasszal írták alá a Csíkszentmártoni korai fejlesztő központ 60 millió lejes felújítási szerződését, de jut pénz a Szentegyházi palliatív központra, valamint a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház új egységeinek építésére is. Az ország nagy részén folytatódik a felmelegedés, azonban továbbra is számíthatunk csapadékos napokra, gyenge esővel és élénk széllel, főként északon, északnyugaton és a középső területeken, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az ország több régiójában szerdától ismét változékony lesz az időjárás, záporokkal és erős széllel számolhatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változékony, borongós, helyenként csapadékos lesz az időjárás. Csíkszeredában jelenleg 8 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 18 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a csokros cherry paradicsom 300 g-os kiszerelésben 8,99 bani, és a kajszi barac kilója 13,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Egy vásárlás, ami most többet ér. Ha március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében, nyerhet. Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert Gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Reklámot hallottak!

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Belano és a Starboy 2025-ből. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda, ez még mindig a kotyogó és még mindig borongós az időjárás, de kivárjuk a végét, és nagyon remélem, hogy a vége az bizony napfényes lesz.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a még több otthoni kikapcsolódás, a Dedemannál a Sea Rose kanapé 899 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképző központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsik telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gulyabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a Modern és Megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
6: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
7: Reklámot hallottak. Fun FM.

Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héravakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héravakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertésnyakkaraj 100 gramonként 1,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűzolívaolaj 27,99 bani, és az 5x0,5 literes csukás világos sör 23,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 4 évszázaddal az alapítása után ismét teljes pompájában fogadja a látogatókat a Gyimesbükki vár. A történelmi Magyarország egykori keleti határőrizeti pontját hosszú évek kitartó munkája, közösségi összefogás és adománygyűjtés után teljesen újjáépítették. Az erődítményt, amely a nép körében Rákóczi várként ismert, de mostantól hivatalosan a Bethlen-Rákóczi vár nevet viseli. Május 22-én pénteken délelőtt 11 órakor avatják fel ünnepélyes keretek között. A műemléki helyreállítás során nem csak a falakat erősítették meg és építették újjá, a bécsi levéltárból előkerült korabeli rajzok alapján, hanem egy panorámás kilátó teraszt, valamint egy modern, digitális elemekkel gazdagított, interaktív történelmi kiállítást is kialakítottak a várban. A beruházást az Országos Beruházási Társaság, valamint a Gyimesbükki önkormányzat finanszírozta. A felújított történelmi emlékhelyet Kovács Gergely érsek áldja meg a pénteki ünnepségen. Több 100 millió lejtszán infrastruktúra fejlesztésre Hargita megye tanácsa. A hatalmas beruházások önrészének előteremtése azonban komoly anyagi kihívás elé állítja az önkormányzatot. Bíró Barna Botond megyei tanácselnök tájékoztatása szerint a nehéz gazdasági és belpolitikai helyzet miatt a megyének idén és jövőre mintegy 120 millió lej plusz forrás lenne szüksége. Várhatóan kifizetlen számlákat és kénytelenek lesznek átvenni a következő évre is. A nehézségek ellenére több nagy volumenű útberuházás is zajlik a megyében, amelyek a fejlesztési költségvetés legnagyobb részét felemészték. A legnagyobb projekt az udvarhelyszék déli részét érintő, közel 48 kilométeres úthálózat felújítása, amely több mint 277 millió lejbe kerül. Emellett hamarosan kezdődik a Csíkdánfalva és Balánbánya közötti megyei út, több mint 217 millió lejes korszerűsítése. Bár mindkét projekthez jelentős Európai Uniós támogatást nyertek, az önrész biztosítása óriási terhet ró a megyére. Az útfejlesztések mellett Hargita megye jelentős egészségügyi beruházásokat is finanszíroz. Tavasszal írták alá a Csíkszentmártoni korai fejlesztőközpont 60 millió lejes felújítási szerződését, de jut pénz a Szentegyházi palliatív központra, valamint a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház új egységeinek építésére is. Az ország nagy részén folytatódik a felmelegedés, azonban továbbra is számíthatunk csapadékos napokra, gyenge esővel és élénk széllel, főként északon, északnyugaton és a középső területeken, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az ország több régiójában szerdától ismét változékony lesz az időjárás, záporokkal és erős széllel számolhatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változékony, borongós, helyenként csapadékos lesz az időjárás. Csíkszeredában jelenleg 8 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 18 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, ez a mai kotyogó egy újabb órája, tel is tele fülig zenékkel. Harry Styles, Ben Krista, Mark Ronson, Ray, David Guetta, Teddy Swims, Ray Horton és még sokan mások biztosítják a legjobb zenei alapokat a munkához. Ha kedvük van, tartsanak velem, kotyogjunk együtt az éterben.

0: Koncertek, tájházi programok, kiállítások, néptánc találkozók és közösségi események várják az érdeklődőket a pünkösdi búcsú időszakában. Az ünnepkörhöz kapcsolódva idén is változatos kulturális és közösségi programokkal készül Hargita megye tanácsának kulturális alintézménye, egészen pontosan az alintézmények közösen hozzák létre az ünnepség sorozatot. A pünkösdi ünnepségek elnevezésű esemény sorozat programjai több mint egy héten át kínálnak élményeket a helyi közösségek, a zarándokok és a térségbe érkező látogatók számára, közölte Hargita megye tanácsának sajtószolgálata. A Csíki Kamara Zenekar május 20-ai pünkösdváró hangversenye Csíkszeredában a május 20-22 között megszervezésre kerülő Hunyadi napok a Csíksomlyói Mária kertben, valamint a 38. csürdöngölő néptánc találkozó május 22-én mind-mind nagy szeretettel várja a látogatókat. Május 21 és 22 között szervezik meg Csíkszeredában a helyi és hagyományos termékek pünkösdi kiállítását és vásárát, ahol a helyi termelők és kézművesek mutatják be a portékáikat. Május 18 és 25-e között zajlik a Tájházak hete rendezvény sorozat Hargita megye több településén. Május 24-én pedig Siklódon szervezik meg a pünkösdi királynézást, udvarhelyszék egyik élő, hagyományőrző ünnepét. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke elmondta, a pünkösdi ünnepkör Hargita megye kulturális és közösségi életének egy kiemelt időszaka. A pünkösd közösségünk egyik legfontosabb ünnepe. A csíksomlyói búcsú vallási és közösségi jelentősége mellett fontos, hogy az ide érkező zarándokok és látogatók Hargita megye kulturális értékeivel, élő hagyományaival és közösségi életével is találkozzanak, fogalmazott a megye elnök.
1: Fülig.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Medve kérdésben egyelőre nincs, és véleményem szerint nem is lesz egyetértés, mindeközben azonban az állomány szaporodik. Május 1-e és 18-a között 60 lakossági bejelentés érkezett a Hargita megyei csendőr felügyelőséghez lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest, írja a Székelyhon. Az intézmény adatai szerint 2025 azonos időszakában 14, az idei év eleje óta pedig összesen 114 segélyhívást regisztráltak. A 112-es számra érkezett lakossági bejelentések nyomán 20 esetben vonultak ki a csendőrök a vadállatok előzésére. Többek között Korondon, Csíkborzsován, Fenyőden, Farkaslakán, Zetelakán, Tusnádfürdőn, Gyergyóalfaluban, Bögözön, Székelyudvarhelyen, Parajdon, Csíkszentomokoson, illetve Gyergyócsomafalván és Varságon. Három településen, Parajdon, Székelyudvarhelyen és Máréfalván kilőtték, Gyergyó-Szentmiklóson pedig altató lövedékkel ártalmatlanították a lakott területen megjelent medvét. A többi esetben a lakossági bejelentésben megadott helyszínen már nem tartózkodott ott a medve. A Hargita megyei Katasztrófa Védelmi Felügyelőség sajtóirodája szerint az elmúlt három napban 9 raw alert üzenetet küldtek ki a lakosságnak medvék jelenléte miatt. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Csíkszentdomokoson, Tusnádfürdőn, valamint Korondon és Ivóban.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a könyveid rendezett tárolása, a Dedemannál a Margate könyvespolc csak 599 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lej értékben vásárol a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Hargita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hárplusz.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
4: Hackó, te milyen jól festesz?
5: Vakolok főnök, de kösz.
4: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
5: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
6: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: tartó tapssal jutalmazta a vasárnapi díszbemutatón Nemes László első francia nyelvű filmjét, a Mulan című alkotást, a 79. Cannes Fesztivál közönsége. A fesztivál palota 2300 férőhelyes Lumière nagy termében teltház előtt mutatták be. A hivatalos versenyprogramban az Oscar, Golden Globe, BAFTA díjas Saul Fiát jegyző magyar rendező negyedik nagy játékfilmjét, amely 21 művel verseng az aranypálmáért. A rendező visszatérő vendége a világ legjelentősebb fesztiváljának, miután első filmjét, a Saul Fiát is itt mutatták be annó 2015-ben, amely akkor elnyerte a zsűri nagydíját. A Mulan az idei program egyik leginkább várt alkotása volt, miután a történelmi dráma a franciák egyik nemzeti ősének, a II. Világháború alatti francia ellenállás jelképének, egyik vezetőjének és vértanújának, Jean Moulinnek utolsó napjait követi nyomon. A címszerepet a népszerű francia színész Gilles Lelouch alakítja a német Lars Eidinger oldalán. A Cannes Fesztivál hagyományainak megfelelően a világpremiér előtt a Mulan alkotógárdája fotósok sorfala előtt vonult fel a vörös szőnyegen, ahol Iris Knobloch, a fesztivál elnöke, és Thierry Frémaux művészeti igazgató is köszöntötte őket a nekik kiáró tisztelettel.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este

0: No, így kell valahogy slágert írni. Az Edda műve 2-es című nagylemezen jelent meg az Edda előadásában 1981-ben, azaz 45 éve a Hűtlen, és mind a mai napig rengeteg magyar rádióadó sláger listáján, illetve játszási listáján szerepel. Ez volt a Hűtlen, amin generációk nőttek fel, és generációk énekelték torkaszakatukkal, tábortűz mellett gitározva, hogy ment a Hűtlen nehéz fejjel. 11 perc maradt hátra 11 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól.
1: Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM rádió. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az informális megbeszéléseket követően hétfőn hivatalos konzultáción fogadta Nikus Ordán államfő a parlamenti pártok és politikai alakulatok vezetőit annak érdekében, hogy miniszterelnök jelöltet javasolhasson. Hangsúlyozta, a cél, hogy feloldják a jelenlegi politikai válságot, és minél stabilabb kormány alakuljon meg. Az elnök közleménye szerint minden küldöttség ismertette álláspontját, megindokolta korlátait és pontosította, hogy milyen feltételek mellett venne részt a kormányzásban, vagy támogatna egy új kabinetet. Már a bizalmatlansági indítvány elfogadása utáni informális tárgyalások során is azt kértem a pártoktól, jelöljék meg azt a többséget, amelyet a parlamenti matematika alapján összetudnak kovácsolni, és amely biztosítani tudja egy kormány támogatását, fogalmazott Nikus Ordán. Kijelentve, folytatni fogják a konzultációk sorozatát mindaddig, amíg ki nem alakul egy stabil, nyugatbarát többségi forgatókönyv. Az Európai Bizottság 14,3 millió eurós támogatást javasol Romániának az Európai Szolidaritási Alapból a tavalyi árvizek által okozott károk helyreállítására, különösen a Parajdi Sóbánya térségében. A forrás célja az érintett infrastruktúra újjáépítése és a természeti katasztrófa következményeinek enyhítése. A támogatás egy szélesebb európai segélycsomag része, amely több tagállam, köztük Spanyolország és Ciprus természeti károk után helyreállítását is segíti. Románia esetében a Parajdi térség helyreállítása és az áradások által megrongált létesítmények újjáépítése a hangsúlyos. A képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága hétfőn elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát, amely mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a törvénymódosító tervezet értelmében a személyi szám a csenepe alapján adózó magánszemélyek szám mára az e-faktúra rendszer használata nem lesz kötelező. Mentesülnek a kötelező használat alól azok a magánszemélyként adózó gazdák is, akik a mezőgazdasági termelő különleges adózási rendszerét választották. Mentesülnek a kormányközi megállapodások alapján Romániában működő külföldi kulturális intézetek és központok is, mivel esetükben az adóazonosító hiánya technikai és adminisztratív nehézségeket okoz. A módosítás azt is lehetővé teszi, hogy törőjék az e-faktúra nyilvántartásból azokat, akikre már nem vonatkozik a kötelezettség, vagy nem kívánják használni a rendszert. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, javarészt napos időjárás, délutántól azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 15 fokot mérnek Csíkszeredában, 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és végre valahára süt a nap nálunk is. Ez külön öröm szerintem, de maradunk továbbra is azoknál a dallamoknál, amelyek helyenként fel-fel szaggatják a gomoly felhőzetet, nehogy már úgy döntsön, hogy megint bezavar a napsütésnek. Tame Impala, Lady Gaga, Britney Spears, Rutka Robi, Tiesto, Oaks és még sokan mások gondoskodnak a talpalávalóról is.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, fülig zene.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
2: Fun FM.

0: Zenefem. Fülig zene.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Május 20-án szerdán folytatódik a lakossági fórum sorozat, amelyre legközelebb Csíksomlyon kerül sor, este 6 órától a községházán. A fórum jó alkalom arra, hogy a helyiek megosszák kérdéseiket, észrevételeiket, valamint javaslataikat a városrész jelenlegi helyzetével és jövőbeli terveivel kapcsolatban. Lakossági fórum Csíksomlyon május 20-a este 6 óra. Találkozzunk a községházán.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós padló, a Dedemannál a Sharan Gris beltéri járólap négyzetmétere csak 39,90 vané. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.
6: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
7: Főleg zene.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Felixian Sarabarios, valamint a Now's Got a Time to Be, és gyakorlatilag igen, elérkezett az ideje annak, hogy a mai kotyogó végére kitegyük a pontot, mert már a harangot is húzzák, a nap meg gyönyörűen süt, bízzunk benne, hogy így is marad. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a mai figyelmet, találkozzunk legközelebb, holnap reggel.
1: Friss hírek óránként, Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Az informális megbeszéléseket követően hétfőn hivatalos konzultáción fogadta Nikus Ordán államfő a parlamenti pártok és politikai alakulatok vezetőit annak érdekében, hogy miniszterelnök jelöltet javasolhasson. Hangsúlyozta, a cél, hogy feloldják a jelenlegi politikai válságot, és minél stabilabb kormány alakuljon meg. Az elnök közleménye szerint minden küldöttség ismertette álláspontját, megindokolta korlátait és pontosította, hogy milyen feltételek mellett venne részt a kormányzásban, vagy támogatna egy új kabinetet. Már a bizalmatlansági indítvány elfogadása utáni informális tárgyalások során is azt kértem a pártoktól, jelöljék meg azt a többséget, amelyet a parlamenti matematika alapján összetudnak kovácsolni, és amely biztosítani tudja egy kormány támogatását, fogalmazott Nikus Ordán. Kijelentve, folytatni fogják a konzultációk sorozatát mindaddig, amíg ki nem alakul egy stabil, nyugatbarát többségi forgatókönyv. Az Európai Bizottság 14,3 millió eurós támogatást javasol Romániának az Európai Szolidaritási Alapból a tavalyi árvizek által okozott károk helyreállítására, különösen a Paradicsóbánya térségében. A forrás célja az érintett infrastruktúra újjáépítése és a természeti katasztrófa következményeinek enyhítése. A támogatás egy szélesebb európai segélycsomag része, amely több tagállam, köztük Spanyolország és Ciprus természeti károk utáni helyreállítását is segíti. Románia esetében a Parajdi térség helyreállítása és az áradások által megrongált létesítmények újjáépítése a hangsúlyos. A képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága hétfőn elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát, amely mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a törvénymódosító tervezet értelmében a személyi szám a csenepe alapján adózó magánszemélyek számára az e-faktúra rendszer használata nem lesz kötelező. Mentesülnek a kötelező használat alól azok a magánszemélyként adózó gazdák is, akik a mezőgazdasági termelő különleges adózási rendszerét választották. Mentesülnek a kormányközi megállapodások alapján Romániában működő külföldi kulturális intézetek és központok is, mivel esetükben az adóazonosító hiánya technikai és adminisztratív nehézségeket okoz. A módosítás azt is lehetővé teszi, hogy törőjék az e-faktúra nyilvántartásból azokat, akikre már nem vonatkozik a kötelezettség, vagy nem kívánják használni a rendszert. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, javarészt napos időjárás, délutántól azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben, 15 fokot mérnek Csíkszeredában, 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Fültől fülig.
1: Fan FM Rádió. Fülig
2: zene. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
1: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

0: Info. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete idén is megszervezi a Pünkösdi vásárt a Szabadságtéren és a Promenádon. A kétnapos rendezvényen összesen 126 helytermelő és kézműves
0: rádióban.
1: Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete idén is megszervezi a Pünkösdi vásárt a Szabadságtéren és a Promenádon. A kétnapos rendezvényen összesen 126 helytermelő és kézműves mutatja be portékáit. Helyi

programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fun FM rádió. Fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az informális megbeszéléseket követően hétfőn hivatalos konzultáción fogadta Nikus Ordán államfő a parlamenti pártok és politikai alakulatok vezetőit annak érdekében, hogy miniszterelnök jelöltet javasolhasson. Hangsúlyozta, a cél, hogy feloldják a jelenlegi politikai válságot, és minél stabilabb kormány alakuljon meg. Az elnök közleménye szerint minden küldöttség ismertette álláspontját, megindokolta korlátait és pontosította, hogy milyen feltételek mellett venne részt a kormányzásban, vagy támogatna egy új kabinetet. Már a bizalmatlansági indítvány elfogadása utáni informális tárgyalások során is azt kértem a pártoktól, jelöljék meg azt a többséget, amelyet a parlamenti matematika alapján összetudnak kovácsolni, és amely biztosítani tudja egy kormány támogatását, fogalmazott Nikus Ordán. Kijelentve, folytatni fogják a konzultációk sorozatát mindaddig, amíg ki nem alakul egy stabil, nyugatbarát többségi forgatókönyv. Az Európai Bizottság 14,3 millió eurós támogatást javasol Romániának az Európai Szolidaritási Alapból a tavalyi árvizek által okozott károk helyreállítására, különösen a Parajdi Sóbánya térségében. A forrás célja az érintett infrastruktúra újjáépítése és a természeti katasztrófa következményeinek enyhítése. A támogatás egy szélesebb európai segélycsomag része, amely több tagállam, köztük Spanyolország és Ciprus természeti károk utáni helyreállítását is segíti. Románia esetében a Parajdi térség helyreállítása és az áradások által megrongált létesítmények újjáépítése a hangsúlyos. A képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága hétfőn elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát, amely mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a törvénymódosító tervezet értelmében a személyi szám a csenepe alapján adózó magánszemélyek szám számára az e-faktúra rendszer használata nem lesz kötelező. Mentesülnek a kötelező használat alól azok a magánszemélyként adózó gazdák is, akik a mezőgazdasági termelő különleges adózási rendszerét választották. Mentesülnek a kormányközi megállapodások alapján Romániában működő külföldi kulturális intézetek és központok is, mivel esetükben az adóazonosító hiánya technikai és adminisztratív nehézségeket okoz. A módosítás azt is lehetővé teszi, hogy törőjék az e-faktúra nyilvántartásból azokat, akikre már nem vonatkozik a kötelezettség, vagy nem kívánják használni a rendszert. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, javarészt napos időjárás, délutántól azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 15 fokot mérnek Csíkszeredában, 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM rádió.

0: vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Minerva, teljesítmény otthona! Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az Országos Helyreállítási Terv, pénzeszközök a Modern és Megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
5: Reklámot hallottak!

Fűtől fülig, FM 87.6.

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllökések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km lesz óránként, a magas hegyvidéken pedig elérheti a 60-80 km-t is.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Penele kedden felszólította a PESZED-ét, hogy javasoljon kormányfőjelöltet, vagy pedig ismerje el, hogy képtelen kormányozni Romániát. A párt közleménye szerint a PESZED-es sodort a politikai válságba az országot, ezért kötelessége konkrét megoldást javasolni, saját soraiból megnevezve egy kormányfőjelöltet. A liberálisok szerint két héttel a PESZED által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány elfogadása után Románia továbbra is politikai bizonytalanságban van, Sorin Grindeanu és a párt többi vezetőjének teljes felelőtlensége miatt, mert nem hajlandók vállalni tettei következményeit, írja az Ager Press. Az úthasználati matricát, rovinyetát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásárolják meg, ellenkező esetben jelentős többletköltséggel szembesülhetnek. Hívja fel a figyelmet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, a CNEA-re. Az interneten azonosított rovinyetadigital.ro és a tolvinyec.com weboldalak a hollandiai Roadwise Group BV tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a CNEA-re UD-matrica értékesítésére vonatkozó engedélyével. Az említett oldalakon vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül körülbelül 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számolnak fel. Egy személyautóra szóló 12 hónapig érvényes rovinyeta ára májusban a hivatalos engedélyezett portálokon 254 lej volt. Ugyanez a matrica a nem engedélyezett oldalakon már 330 lejbe kerül. A CNEA-re hangsúlyozza, nem vállal felelősséget azokért a vásárlókért, amelyeket a felhasználók nem hivatalos oldalakon keresztül bonyolítanak le, és arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinyeta.ro portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szigorítaná a civil szervezetek ellenőrzését a parlament. A szenátus többségi szavazattal fogadta el az AUR törvénytervezetét, amely kötelezné az egyesületeket és alapítványokat, hogy évente részletes jelentést tegyenek a bevételeikről az adóhatóságnak. A javaslat szerint a civil szervezeteknek név szerint fel kellene tüntetniük minden olyan magánszemélyt vagy céget, aki 5000 lejnél nagyobb összeget adományozott nekik. A listát az ANAF nyilvánosan is közzétenni a honlapján. Ha egy szervezet elmulasztja a jelentést, a tevékenységét felfüggesztenék, egy év után pedig meg is szüntetnék. A tervezet komoly politikai vitát váltott ki. Az ellenzéki USZERE, a Penele és az RMDSZ is bírálta a javaslatot. Családi István, az RMDSZ szenátora szerint a döntés felesleges bürokráciát szül, hiszen a szervezetek átláthatósága már most biztosított. Az ellenzők szerint a törvény valódi célja a hatalmat bíráló civil társadalom megfélemlítése. A jogszabály sorsáról döntőházként a képviselőház szavaz majd. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak a térségben. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 20-21 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
4: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Penele kedden felszólította a PESZED-ét, hogy javasoljon kormányfőjelöltet, vagy pedig ismerje el, hogy képtelen kormányozni Romániát. A párt közleménye szerint a PESZED-e sodort a politikai válságba az országot, ezért kötelessége konkrét megoldást javasolni, saját soraiból megnevezve egy kormányfőjelöltet. A liberálisok szerint két héttel a PESZED-e által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány elfogadása után Románia továbbra is politikai bizonytalanságban van, Soringrind Jánó és a párt többi vezetőjének teljes felelőtlensége miatt, mert nem hajlandók vállalni tettei következményeit, írja az Ager Press. Az úthasználati matricát, rovinyetát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásárolják meg, ellenkező esetben jelentős többletköltséggel szembesülhetnek. Hívja fel a figyelmet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, a CNEAI-re. Az interneten azonosított rovinyetadigital.ro és a tolvinyec.com weboldalak a hollandiai Roadwise Group BV tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a CNEAI-re útdíjmatrica értékesítésére vonatkozó engedélyével. Az említett oldalakon vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül körülbelül 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számolnak fel. Egy személyautóra szóló 12 hónapig érvényes rovinyeta ára májusban a hivatalos engedélyezett portálokon 254 lej volt, ugyanez a matrica a nem engedélyezett oldalakon már 330 lejbe kerül. A CNEAI-re hangsúlyozza, nem vállal felelősséget azokért a vásárlókért, amelyeket a felhasználók nem hivatalos oldalakon keresztül bonyolítanak le, és arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinyeta.ro portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szigorítaná a civil szervezetek ellenőrzését a parlament. A szenátus többségi szavazattal fogadta el az AUR törvénytervezetét, amely kötelezné az egyesületeket és alapítványokat, hogy évente részletes jelentést tegyenek a bevételeikről az adóhatóságnak. A javaslat szerint a civil szervezeteknek név szerint fel kellene tüntetniük minden olyan magánszemélyt vagy céget, aki 5000 lejnél nagyobb összeget adományozott nekik. A listát az ANAF nyilvánosan is közzétenni a honlapján. Ha egy szervezet elmulasztja a jelentést, a tevékenységét felfüggesztenék, egy év után pedig meg is szüntetnék. A tervezet komoly politikai vitát váltott ki. Az ellenzéki USZERE, a Penele és az RMDSZ is bírálta a javaslatot. Családi István, az RMDSZ szenátora szerint a döntés felesleges bürokráciát szül, hiszen a szervezetek átláthatósága már most biztosított. Az ellenzők szerint a törvény valódi célja a hatalmat bíráló civil társadalom megfélemlítése. A jogszabály sorsáról döntőházként a képviselőház szavaz majd. Az ország nagy részén folytatódik a felmelegedés, azonban továbbra is számíthatunk csapadékos napokra, gyenge esővel és élénk széllel, főként északon, északnyugaton és a középső területeken, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az ország több régiójában szerdától ismét változékony lesz az időjárás, záporokkal és erős széllel számolhatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben részben felhős égbolt mellett helyenként csapadékos időjárásra kell számítani, néhol zápor kialakulása lehetséges. A hőmérsékleteket tekintve 20 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 21 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnaptól valamelyest megritkul a gomoly felhőzet, száraz, napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé csökken, napközben a csúcsérték a 19-21 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székelykonyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Május 20-án szerdán folytatódik a lakossági fórum sorozat, amelyre legközelebb Csíksomlyon kerül sor, este 6 órától a községházán. A fórum jó alkalom arra, hogy a helyiek megosszák kérdéseiket, észrevételeiket, valamint javaslataikat a városrész jelenlegi helyzetével és jövőbeli terveivel kapcsolatban. Lakossági fórum Csíksomlyon május 20-a este 6 óra. Találkozzunk a községházán.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllökések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km lesz óránként, a magas hegyvidéken pedig elérheti a 60-80 km-t is.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Penele kedden felszólította a PSZ-t, hogy javasoljon kormányfőjelöltet, vagy pedig ismerje el, hogy képtelen kormányozni Romániát. A párt közleménye szerint a PSZ-es sodort a politikai válságba az országot, ezért kötelessége konkrét megoldást javasolni, saját soraiból megnevezve egy kormányfőjelöltet. A liberálisok szerint két héttel a PSZ által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány elfogadása után Románia továbbra is politikai bizonytalanságban van, Soringrind Jánó és a párt többi vezetőjének teljes felelőtlensége miatt, mert nem hajlandók vállalni tettei következményeit, írja az Ager Press. Az úthasználati matricát, rovinyetát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásárolják meg, ellenkező esetben jelentős többletköltséggel szembesülhetnek. Hívja fel a figyelmet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, a CNEA-re. Az interneten azonosított rovinyetadigital.ro és a tolvinyec.com weboldalak a hollandiai Roadwise Group BV tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a CNEA-re UD-matrica értékesítésére vonatkozó engedélyével. Az említett oldalakon vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül körülbelül 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számolnak fel. Egy személyautóra szóló 12 hónapig érvényes rovinyeta ára májusban a hivatalos engedélyezett portálokon 254 lej volt. Ugyanez a matrica a nem engedélyezett oldalakon már 330 lejbe kerül. A CNEA-re hangsúlyozza, nem vállal felelősséget azokért a vásárlókért, amelyeket a felhasználók nem hivatalos oldalakon keresztül bonyolítanak le, és arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinyeta.ro portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szigorítaná a civil szervezetek ellenőrzését a parlament. A szenátus többségi szavazattal fogadta el az AUR törvénytervezetét, amely kötelezné az egyesületeket és alapítványokat, hogy évente részletes jelentést tegyenek a bevételeikről az adóhatóságnak. A javaslat szerint a civil szervezeteknek név szerint fel kellene tüntetniük minden olyan magánszemélyt vagy céget, aki 5000 lejnél nagyobb összeget adományozott nekik. A listát az ANAF nyilvánosan is közzétenni a honlapján. Ha egy szervezet elmulasztja a jelentést, a tevékenységét felfüggesztenék, egy év után pedig meg is szüntetnék. A tervezet komoly politikai vitát váltott ki. Az ellenzéki USZERE, a Penele és az RMDSZ is bírálta a javaslatot. Családi István, az RMDSZ szenátora szerint a döntés felesleges bürokráciát szül, hiszen a szervezetek átláthatósága már most biztosított. Az ellenzők szerint a törvény valódi célja a hatalmat bíráló civil társadalom megfélemlítése. A jogszabály sorsáról döntőházként a képviselőház szavaz majd. Az ország nagy részén folytatódik a felmelegedés, azonban továbbra is számíthatunk csapadékos napokra, gyenge esővel és élénk széllel, főként északon, északnyugaton és a középső területeken, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az ország több régiójában szerdától ismét változékony lesz az időjárás, záporokkal és erős széllel számolhatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben részben felhős égbolt mellett helyenként csapadékos időjárásra kell számítani, néhol zápor kialakulása lehetséges. A hőmérsékleteket tekintve 20 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 21 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnaptól valamelyest megritkul a gomoly felhőzet, száraz, napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé csökken, napközben a csúcsérték a 19-21 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár. Minerva,
3: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
5: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrend kiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare Următoarea Generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
7: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
8: Reklámot hallottak.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Mofettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Mofettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene.

0: Lackó, te milyen jól festesz!
1: Vakolok főnök, de kösz!
0: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben!
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station. Fun FM. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A PNL kedden felszólította a PSZ-t, hogy javasoljon kormányfőjelöltet, vagy pedig ismerje el, hogy képtelen kormányozni Romániát. A párt közleménye szerint a PSZ-e sodort a politikai válságba az országot, ezért kötelessége konkrét megoldást javasolni, saját soraiból megnevezve egy kormányfőjelöltet. A liberálisok szerint két héttel a PSZ-e által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány elfogadása után Románia továbbra is politikai bizonytalanságban van. Szorin Grindjánó és a párt többi vezetőjének teljes felelőtlensége miatt, mert nem hajlandók vállalni tettei következményeit, írja az Ager Press. Az úthasználati matricát, rovinyetát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásárolják meg, ellenkező esetben jelentős többletköltséggel szembesülhetnek. Hívja fel a figyelmet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, a CNEA-re. Az interneten azonosított rovinyetadigital.ro és a tolvinyec.com weboldalak a hollandiai Roadwise Group BV tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a CNEA-re UD matrica értékesítésével, vonatkozó engedélyével. Az említett oldalakon vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül körülbelül 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számolnak fel. Egy személyautóra szóló 12 hónapig érvényes rovinyeta ára májusban a hivatalos engedélyezett portálokon 254 lej volt, ugyanez a matrica a nem engedélyezett oldalakon már 330 lejbe kerül. A CNEA-re hangsúlyozza, nem vállal felelősséget azokért a vásárlókért, amelyeket a felhasználók nem hivatalos oldalakon keresztül bonyolítanak le, és arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos e-rovinyeta.ro portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Szigorítaná a civil szervezetek ellenőrzését a parlament. A szenátus többségi szavazattal fogadta el az AUR törvénytervezetét, amely kötelezné az egyesületeket és alapítványokat, hogy évente részletes jelentést tegyenek a bevételeikről az adóhatóságnak. A javaslat szerint a civil szervezeteknek név szerint fel kellene tüntetniük minden olyan magánszemélyt vagy céget, aki 5000 lejnél nagyobb összeget adományozott nekik. A listát az ANAF nyilvánosan is közzétenni a honlapján. Ha egy szervezet elmulasztja a jelentést, a tevékenységét felfüggesztenék, egy év után pedig meg is szüntetnék. A tervezet komoly politikai vitát váltott ki. Az ellenzéki USZERE, a PNL és az RMDSZ is bírálta a javaslatot. Családi István, az RMDSZ szenátora szerint a döntés felesleges bürokráciát szül, hiszen a szervezetek átláthatósága már most biztosított. Az ellenzők szerint a törvény valódi célja a hatalmat bíráló civil társadalom megfélemlítése. A jogszabály sorsáról döntőházként a képviselőház szavaz majd. Az ország nagy részén folytatódik a felmelegedés, azonban továbbra is számíthatunk csapadékos napokra, gyenge esővel és élénk széllel, főként északon, északnyugaton és a középső területeken, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az ország több régiójában szerdától ismét változékony lesz az időjárás, záporokkal és erős széllel számolhatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben részben felhős égbolt mellett helyenként csapadékos időjárásra kell számítani, néhol zápor kialakulása lehetséges. A hőmérsékleteket tekintve 20 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 21 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnaptól valamelyest megritkul a gomoly felhőzet, száraz, napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé csökken, napközben a csúcsérték a 19-21 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllökések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km lesz óránként, a magas hegyvidéken pedig elérheti a 60-80 km-t is.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda. Még

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Május 20-án szerdán folytatódik a lakossági fórum sorozat, amelyre legközelebb Csíksomlyon kerül sor, este 6 órától a községházán. A fórum jó alkalom arra, hogy a helyiek megosszák kérdéseiket, észrevételeiket, valamint javaslataikat a városrész jelenlegi helyzetével és jövőbeli terveivel kapcsolatban. Lakossági fórum Csíksomlyon május 20-a este 6 óra. Találkozzunk a községházán.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatos

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Hajrá magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.
2: Mint kődarab, mely föld közelbe ért, úgy zuhantam én is, sötéten árván.

0: zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, félig zene.
2: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
3: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fan FM.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllökések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km lesz óránként, a magas hegyvidéken pedig elérheti a 60-80 km-t is.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fun FM. Csíkszereda.
2: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station. Fun FM. Reggel felráz, délben szórakoztat, este meg adja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió. Baby,

0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülig Zene FM 87,6.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM Rádió Fülig Zene.

0: to the hits. It's faster,
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

Ültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Fülig. Fan FM. FM 87.6.

0: ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Zürich, Fun FM. FM 87.6, Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzá még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6

0: FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.